Ok, úgyhogy úgy majd gocske, dísz nocs mit kellene nekt, tag nocs kellene szép pakodzsi dítak, gocske, aj, úgy ide csegje, új egy, úgyhogy néztem majd, úgy ide csegje egy, de igen, nem tudsz itt magunk, egy ugyan mész nád így, új egy, tanés nakt kell helyi, a sűsön higgyen kellene szem, kodi is nakt, csak a te köszpénye, nocs kellene szem, a pakodzsi gesti, és nos, mit kellene nagy stagnos. Okay, ugye meg így decsége, ugye decsége, Radisson, Chesibi, Wiminji, East Main, most kell egyes nem szkács, a Rua and Aranda, ugye ne szem stíge, ugye, mert kus nádegy, igen, ha institúcián hígnek nokt meg, a jabbat, a ismét szedekon, ugye decsége, Mr. Sni, hogy sebogmó, Valdor Senator, Lassa Ramos, ke hai udite che kevian was one of pigia I could how could beg a gnop tagnoch ke yana new sub but then hai ent ke I squadj megoch egnes with ko ge ujit sub fu hegnoji jai kana nag stado ge squadj in this noch mich ke ke u hel dog sich ke udite che ke tomch ke ha udit spinanoch ke chesibi.